0: Future Voices.
1: Future Voices.
2: Jövőtől a jelenlegi világszintű szituáció mellett az igazat megvallva nem tudok mit várni. Már lassan egy éve tart az egész, sok minden megváltozott. Nem csak személyes tapasztalatom volt, de több milliárd ember életében is. Minden, amit eddig fontosnak tartottunk, kevésbé az. És minden, amit értelmetlen időpazarlásnak hallottunk, sokkal fontosabb lett. Nem reménykedek abban, hogy akármi is visszaálljon a régi kerékvágásra. Ugyanis azt vallom, hogy minden valamilyen okból történik. Az emberektől nem várok el semmit. Azt kapjuk, amit adunk. A jövőben szeretnék kevésbé zárkózott lenni, és nyíltabb különböző új ötletek emberek iránt.
3: De toekomst.
4: Laten we heel zuinig zijn op de natuur.
3: Als een avontuur. Ik hoop de toekomst samen te beleven met andere mensen. Leuke mensen die creatief zijn en intelligent en aardig. En met wie het leuk is om te praten over van alles. Te dansen, te eten, te koken. Ik hoop met deze mensen in de stad te zijn en ook heel veel buiten in de natuur. Klinkt allemaal een beetje vaag, maar misschien dat ik dat zou hopen omdat dit een rare tijd is met weinig andere mensen vanwege corona. En ik zie en ik hoop op een iets socialere iets, een toekomst waar meer mensen dichterbij zullen zijn.
5: Amanhã vai ser outro dia. Uma frase da canção, apesar de você.
6: O futuro começa agora.
5: Não amanhã. Amanhã vai ser outro dia.
6: Tenho saudades.
7: Só
6: nesse momento.
5: Esse momento existe. Todos os tempos são agora. Só agora. Então, meu amor, o que você faz desse momento?
8: 我自己对未来的希望是，我希望做了一个在网络上，我希望在课后的时候，在网络上，在网络上，在网络上，在网络上，在网络上，在网络上，在网络上，在网络上，在网络上，在网络上，在网络上，在网络上，在网络上，在网络上，在网络上，在网络上，在网络上，在网络上，在网络上，在网络上，在网络上，在网络上，在网络上，在网络上，在网络上，在网络上，在网络上，在网络上，在网络上，在网络上，在网络上，在网络上，在网络上，在网络上，在网络上，在网络上，在网络上，在网络上，在网络上，在网络上，在网络上，在网络上，在网络上，在网络上，在网络上，在网络上，在网络上，在网络上，在网络上，在网络上，在网络上，在网络上，在网络上，在网络上，在网络上，在网络上，在网络上，在网络上，在网络上，在网络上，在网络上，在网络上，在网络上，在网络上，在网络上，在网络上，在网络上，在网络上，在网络上，